A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már nem Sólyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit Sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
1: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
0: Vissza nem térítendő támogatással segíti a saját vállalkozást indító álláskeresőket a Heves vármegyei kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a programra azok jelentkezhetnek, akik legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők, és elvégzik a vállalkozás indításhoz szükséges felkészítő képzést. A sikeresen végzők 6 hónapon át havi 322.800 forintos támogatást kaphatnak, vagy emellett legfeljebb 3 millió forint tőketámogatást is igényelhetnek eszközvásárlásra. A jelentkezéseket augusztus 14-éig várják. A program keretében szeretnék elérni, hogy minél többen saját vállalkozással teremtsenek maguknak megélhetést. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokkal várja a lakosokat a Markot Ferenc Kórház szűrőbusza 3 hevesi településen. A kezdeményezésnek köszönhetően a fontos vizsgálatok a lakóhelyhez közel is elérhetők lesznek. A közösségi oldalukon tudatták, hogy a szűrőbusz a mai napon Poroszlóra, július 24-én pénteken Istenmezejére, július 28-án kedden pedig Erdőkövesdre érkezik. A vizsgálatok minden helyszíne reggel 9 és délután 3 óra között lesznek. A kórház emlékeztetett, a rendszeres szűrővizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében, így nagyobb esély van a sikeres kezelésre. Újabb szakaszába lépett az Egri keleti elkerülő út előkészítése, tudta meg a heol.hu. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbeszerzést írt ki az út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezőirodák augusztus 6-áig nyújthatják be ajánlataikat. A tervek szerint az új út az M25 autóút körforgalmától indul, Eger keleti oldalán halad és összeköti a 24-es és a 25-ös főutat. Az elkerülő út mintegy 17 km hosszú lesz. A beruházás része 13 körforgalom, több új és átépített csomópont, hidak, valamint kerékpárút és járdák kialakítása is. A mostani eljárás kizárólag a tervezési feladatokra vonatkozik. Megkezdődik a Viszneki út felújítása Karácsondon, ezért a következő hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Olvasható a heol.hu-n. Az aszfaltozás idején az útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom elől, és lesznek napok, amikor az utcába be- és kihajtani sem lehet. A beruházás a Magyar Falu program támogatásával valósul meg, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió 800 ezer forint önerőt is biztosít. A kivitelezés várhatóan 2 hétig tart, és kedvező időjárás esetén még júliusban befejeződik. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
0: Országos fejlesztési program részeként az Egri mentőállomás is megújulhat. Az Országos Mentőszolgálat honlapján számolt be róla, hogy 20 mentőállomás energetikai korszerűsítésére összesen 1 milliárd 250 millió forintot fordíthat. A beruházás során javíthatják az épületek hőszigetelését, kicserélhetik a nyílászárókat, korszerűsíthetik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint az elektromos hálózatot. Több helyszínen napelemeket is telepíthetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az Egri mentőállomás energiahatékonyabban és gazdaságosabban működhet, miközben a dolgozók munkakörülményei is javulhatnak. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fák

0: és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Bíkó társalapítóját kérdeztük.
1: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
0: Új közösségi tér kialakítását készítik elő az EGRI érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Az Egererdő ZRT Szilvásváradi erdészetének munkatársai három helyszínen 4 röngátat építettek. A természetes anyagból készült létesítmények a csapadékvíz visszatartását segítik. Lassítják a víz lefolyását, csökkenthetik a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat, és elősegítik, hogy több víz szivárogjon a talajba. A közösségi oldalukon azt írták, a fejlesztéssel az erdő vízháztartásának javítását és a szárazabb időszakok hatásainak mérséklését szeretnék elérni. A munkálatokban nyári gyakorlaton lévő egyetemisták és szakiskolások is részt vettek, akik így gyakorlati tapasztalatot szerezhettek az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú vízmegtartás feladatairól. A Virágos Magyarország verseny szakmai zsűrije Egerbe látogatott, hogy értékelje a város zöld területeit és kertészeti munkáját. Írja a heol.hu. Eger idén 2 kategóriában nevezett a versenyre. A zsűrinek bemutatták az elmúlt évek zöld felületfejlesztéseit, valamint a környezetbarát városüzemeltetés eredményeit. A városházi bemutató után a szakemberek bejárták Eger több parkját és közterületét, ahol megismerkedtek a város kertészeti megoldásaival és a virágosított területekkel. A látogatás a Virágos Magyarország verseny értékelési folyamatának része volt. 30 pedagógus és szakmai munkatárs vesz részt a 60-i tankerületi központ Erasmus Plus programjában, írja a heol.hu. A résztvevők 8 európai ország oktatási intézményeiben ismerkednek meg új tanítási módszerekkel és más országok bevált gyakorlataival. A tervezett 30 szakmai útból eddig 20 már megvalósult. A külföldön szerzett tapasztalatokat a pedagógusok hazatérésük után műhelymunkákon és belső továbbképzéseken osztják meg kollégáikkal. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án. Ebben az évben már 201-szer kelt fel a nap 5 óra 8-kor. Isten éltesse az illéseket és a szülinaposokat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön rögtön a Black Cat-ek a Heartless-szel, de csak Krisztina Aguiléráék után. Lady Marmalade, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok július 20-án, a sakk világnapján, illetve a kéményseprők világnapja is a mai napra esett. Ha pedig ünnepelt ismerős közlekedési infó van, jöhet ma is az üzenet a 0620 55 55 155-re. Hey Mama címmel pedig a Black Eyed Peas dala folytatja a hétfő reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: ezt a fel a legjobb zenék. Alapvetően napos idő lesz egy-egy futózáporral az Alpok alján, a maximum pedig egy picit kellemesebb, frissebb, a legmelegebb pillanatokban is csak 30-31 fok lesz ma. Ennek lehet örülni, és a hírek utáni zenének. Britney Spears, Toxicja folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Nem változik a nyitvatartás az EGRI polgármesteri hivatalban. Vízhiány várható Eger több utcájában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. A vagyongazdálkodási iroda lakásügyi ügyintézése ettől eltérő rend szerint hétfőn, kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket. Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Napsütéssel indul a hét a gomoly felhőkből, amelyek itt-ott megjelenhetnek. Egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és északkeleten lehet. A maximum 25-31 fok között alakul, kicsit felfrissült tehát a levegő, nem nagyon merészkedik 30 fok fölé a hőmérők higanyszála. Ma sem, holnap sem és holnap után sem. Ez a jó hír, és az is, hogy jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Atomic Kittentől a Besten. Jó reggelt!

0: ezek felejthetetlen slágerek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Five-tól. Vagy Zsédától.

0: Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A görögdinnye a kedvencünk. Újabb lezárások és terelések. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Több helyen folytatódik az útfelújítás Egerben, ezért ezen a héten újabb lezárásokra és terelésekre kell számítani. A város közösségi oldalán arról számoltak be, hogy a 25-ös főúton a Tesco, Obi és a Felsőtárkányi csomópont között ma előkészítő munkákat végeznek, kedden és szerdán pedig aszfaltoznak. Szerdától a Cifra kapu utca és a Kővágó tér között is dolgoznak, ami újabb csomóponti lezárásokkal jár. A Volántelep és a Fadrusz utca között szintén folytatódik a felújítás, később pedig a Vincellér iskola utca térségében is munkához látnak. Közben Noszva és Egerszalók felé már a befejezéshez közeledik a kivitelezés. A 25-ös Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án, hétfőn az Illések névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620-55-55-155. Nem sokára a Krisztál volt őrze elsőként, viszont Jerry Hellivel jön.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án hétfőn. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett elsőként ember a Holdra az Apollo 11-2 űrhajósa személyében. Ők ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak. A folytatásban pedig hamarosan a Five dala jön, az Everybody Get Up, most pedig Tayo Cruzé, a Troublemaker a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM a legjobb zenék, jó reggelt. Mindjárt 7:30, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket. A végén részletes időjárás jelentés. Pár szóban annyit, hogy kicsit enyhébb, kellemes nyári idő lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, egy-egy gomoly felhővel, az Alpok alján némi futózáporral. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. A hírek után Kim Mezellel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Folytatódik a bőrrák szűrés program. Lakást kapnak az egri tűz károsultjai. Két szerval érkezett a Gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szerval kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy ősz elejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 20-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett ember a Holdra.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: 1947-ben a mai napon született Carlos Santana, 10-szeres Grammy-díjas, mexikói származású amerikai gitáros, minden idők leghíresebb latin rock zenésze. ...1964-ben ezen a napon született Chris Cornell, amerikai énekes, dalszerző, a Soundgarden és az Audioslave zenekarok egykori frontembere. ...1966. július 20 megszületett Stone Gossard, a Pearl Jam gitárosa, alapítója. 1980-as születésű Gisele Bündchen zárja, brazil szupermodell, a 2000-es évek egyik első számú kifutó sztárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620-55-55-155 a számunk.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Nem változik a nyitvatartás az EGRI polgármesteri hivatalban. Vízhiány várható Eger.

0: miatti kárt a bank köteles eltéríteni a különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. A vagyongazdálkodási iroda lakásügyi ügyintézése ettől eltérő rendszerint hétfőn, kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket. Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előttük még egy friss közlekedési info. Baleset történt az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópontnál. 10 kilométeres a dugó a nulláson, de beállt az M51, az 51-es főút, az 5-ös főút, illetve az M5-ös is a főváros felé 6-7 kilométeren a nullás csomópont előtt. Kitartás, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön a Pet Sounds Mall, előtte még a Unique, most pedig Usher jön. DJ Garas Falling in Love, 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
2: Best

Last FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét sajnos. Az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópont után többen ütköztek. Egy sáv járható, a 0-áson kb. 10 kilométeres a dugó, az M5-ösön a főváros felé a 0-ás csomópont előtt 6-7, de beállt az 51-es főút is Dunaharasztinál. Baleset történt korábban az M1-esen is, Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban autó és teherautó ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Jó utat! Már is itt a következő a 90-es és 2000-es évekből. Király Viktor dala.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb hír, hogy véget ért a kánikula, kellemes nyári időnk lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, részletek hamarosan, aztán az a Shania Twain folytatja, akinek életéről nem sokára film készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A görög dinnye a kedvencünk. Újabb lezárások és terelések. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnye vásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb gyűlöl a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Több helyen folytatódik az útfelújítás Egerben, ezért ezen a héten újabb lezárásokra és terelésekre kell számítani. A város közösségi oldalán arról számoltak be, hogy a 25-ös főúton a Tesco, Obi és a Felsőtárkányi csomópont között ma előkészítő munkákat végeznek, kedden és szerdán pedig aszfaltoznak. Szerdától a Cifra kapu utca és a Kővágó tér között is dolgoznak, ami újabb csomóponti lezárásokkal jár. A Volántelep és a Fadrusz utca között szintén folytatódik a felújítás, később pedig a Vincellér iskola utca térségében is munkához látnak. Közben Noszva és Eger szalók felé már a befejezéshez közeledik a kivitelezés. A 25-ös Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Let's go, girls!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 20-án hétfőn, itt az új hét, új szelek fújnak az időjárás tekintetében. Enyhébb, kellemesebb nyári idő lesz a következő napokban. A maximumok nagyjából 30 fok körül, inkább alatta alakulnak. Sok napsütés, egy-egy futózáporral. Egyetlen egy kószagól döntött tegnap a foci VB-n. Spanyolország a trónkövetelő legyőzte a címvédő Argentinát. Visszáll a rend, lehet újból sorozatokat nézni, családi életet élni, és a legjobb zenéket hallgatni. Ezt persze mindentől függetlenül is lehet, a nap 24 órájában itt a Besten. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, George Michael-től és Mary J. Blige-tól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek hangzott el 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon, amikor először lépett ember a Holdra. Ezt a távolságot a következő órában is megtesszük, sőt, oda-vissza. To the Moon and Back jön majd a Savage Garden, a VIP pedig még mindig keresi azt, akit nem talál. Keresem a lányt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szerván kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy ősz elejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Továbbra is kaotikus a helyzet az M0-ás körgyűrűn, ahol az M1-es felé az M51-es csomópontja után többen ütköztek. Az M0-áson 10 kilométeres a torlódás, de beállt az M51, az 51-es főút, sőt az M5-ös is a főváros felé 7-8 kilométeren torlódik. Kitartást, jó utat, a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, már is dübörög a Buddy Rockers dala.

Next FM a legjobb zenék. Hónapok óta attól hangos a média, hogy majd Madonna fellép az idei foci VB halftime showjában. Hát fel is lépett, ha lehet fellépésnek nevezni. Egy előre rögzített klippet láttunk, melynek végén a játékos kijáró bejáratáig bátorkodott kijönni Madonna. Talán két sort, ha énekelt élőben. Részemről a tipikus sok hűhó semmiért esete forgott fent. Sola álmával megyünk tovább. You're the one I love a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Azzal a Brit Morcsibával folytatjuk a hétfő reggelt, akik legutóbb tavaly ősszel koncerteztek Magyarországon. Idén pedig nem is olyan sokára visszatérnek, a Sziget Fesztivál 0. napján adnak koncertet a hajógyári szigeten. Most a Rome Wasn't Built in a Day szól tőlük a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs változás az M0-áson korábban történt baleset miatt kialakult káoszban. Az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópont után ütközött több autó. Emiatt 10 kilométeres a dugó csak a nulláson. Majdnem ugyanekkor az M5-ösön Budapest felé, illetve az M51-es és az 51-es főút is teljesen beállt. Kitartást, jó utat! Lady Gaga-val megyünk tovább, kézen fogva. Hold my hand a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi sztárdömping volt a tegnapi foci VB döntőjében. Láthattuk többek között Shakirát, Madonnát, Justin Bieber, Tom Cruise-t és a 10 után érkező Robbie Williams-t is. És nem utolsó sorban nosztalgiázhatunk majd a jazz meg azzal is.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, utána pedig újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Nem változik a nyitvatartás az EGRI polgármesteri hivatalban. Vízhiány várható Eger több utcájában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán.

0: Kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan hatalmasságoktól ebben az órában, mint például Michael Jackson, Gloria Estefan, de zenél a Bastille, énekel rögtön Seal, mindenek előtt Eve érkezik a Gangsta Lovin-nel, 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat kívánok, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számú.
1: Best

Ezt a fennben a legjobb zenék. Csillámos, kék melegítőben énekelte a foci VB döntője előtt Robbie Williams a FIFA hivatalos himnuszát. Ő jön most a She's the One-nal a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópont után. A sávzárás megszűnt, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik föl. Továbbra is torlódik az 51-es főút, az M51-es, és még a 0-áson is tapasztalható araszolás. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Ócsa előtt, ott 4-5 kilométeren torlódnak az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: John M. Chu, a Wicked filmek rendezője, jegyzi majd a Britney életrajzi filmet. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Crazy és a Compact Disco dala is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égés gyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő

0: tájékozódni. Végül sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Let's get it started, azaz kezdődjön hát a délelőtt utolsó órája a Black Eyed Peas dalával. Készül a Hooligans, jön Mark Anthony, itt lesz Sophie B. Hawkins, a Backstreet Boys, Sharam Zséda és a Simply Red is. Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy a Best FM esti mix műsorában a Nightchipben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak majd. Hattól a házigazdától, White Boytól, héttől Lauer Christiantól. A következő percekben a Backstreet Boys, a Compact Disco, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M0-ás M1-es felévezető oldalán, az M51-es csomópont közelében korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felévezető oldalon Pákoszt környékén, az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, így szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Rizzle Kicks-el indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt az ország élő fakészlete, továbbfejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarországon. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a Magyar Államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telt a hétvégéjük, és egy kicsit kikapcsoltak, vagy éppen aktívan töltötték az elmúlt napokat. Kinek van még hátra a nyaralás? Nagyon remélem, hogy sokunknak, és ezt a magam nevében is tudom mondani. Nekem már nincs olyan sok hátra, és én már nagyon-nagyon várom, bevallom őszintén. Na, de jöhetnek még azért a nyári tervek a mai délutánon is, és persze azokat is várom, azokat az üzeneteket, akik már túl vannak rajta, és szívesen elmesélnék. Hozok azért ma is napkérdését, itt leszünk egész délután együtt a legjobb zenék között, mindenféle információra is számíthatnak, és egyszerűen jó hangulatra. Úgyhogy a Salt & Pepával már suhanok is tovább, jön a Shoop, aztán pedig Michael Gray és a The Weeknd, hogy legyen egy kis hétvége. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, autóznak, na persze nem csak nyaralni, hanem mindenféle dolgukra, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, és hogyha bárki bármit lát, jelezze. Nagyon köszönöm. 0620 55 55 150 a számunk, de ide Viber üzeneteket is várok, és SMS-eket is, és én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munka folyik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél a külső sáv zárva is van, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autóúti csomópontnál korábban több autó ütközött a 23-as kilométernél, ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás egy picit lassan oszlik fel, úgyhogy még arra szólni kell egy kicsit. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percet is hosszabb lehet a menetidő. Nagyon köszönöm az infókat előre is, szóval ha bárki bármit lát, jöhet. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Solvave, ami nem öl meg, ezt a dalt hallottuk az imént. Laci kérdezte tőlem SMS-ben. Egyébként, hogyha van ilyen, hogy tetszik egy dal, és gyorsan tudni akarják, hogy melyik is az, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak fel. 0620-55-55-155 a számunk, igyekszem segíteni. Na, következő órában is éneklős, dúdolós dalok jönnek. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Inna és a Hát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják, a komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos, elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, Majoros Rita vagyok. Már be is készítettem pár igazán forró hangulatú dalt, mint Inna és a Hát, vagy éppen a French Affair és a Sexy. De jön majd Nightcrawlers, itt lesz Rúzsa Magdi is, és a Most Fehérre, de mindezelőtt még Tom Novival indulunk, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Szép hétfőt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját. Ma nyelvtanulásra kérdezek. Ki hány nyelven beszél, illetve hogy mik azok a nyelvek, amiket akár konyhanyelven is, vagy tényleg csak alapszinten, de egy picit beszél, mi alapján választotta, illetve a felnőttkori nyelvtanulás az az, ami nagyon érdekelne. Ilyenkor nyáron szerintem egyre többször előkerül, főleg, hogyha az ember mondjuk külföldre utazik, hogy egy-egy nyelvet milyen jó is, hogyha tudna, tanulna. Én például a tavaly évben vágtam bele a horvát nyelvtanulásba. Nekem a szüleim ebből a szempontból egy kicsit könnyebbség, mert ők tudnak ebben segíteni, viszont szerintem a világ egyik legnehezebb nyelven. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Annak idején, amikor németet tanultam, azt mondták, hogy jaj, mert az milyen nehéz, hát szerintem a horvát sokkal nehezebb. Ha egyébként valakinek van valami tuti tipje a horvát nyelv megtanulásához, akkor nyugodtan szóljon. Most már közel egy éve, sőt, most már több mint egy éve tanulom, de szerintem még mindig eladnának. Szóval, kinek mi az a nyelv, amit beszél, hogyan tanulta meg, volt olyan, amiben már felnőttként vágtak bele? Minden érdekel. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, a tapasztalatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe a French Effort dalával megyek tovább. Itt a Sexy a Best FM-en.

0: Veszem a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két autó ütközött össze Tatabánya közelében. Ezt az információt kaptam. Az 56-os kilométernél le is zárták a belső sávot, és torlódás van, ami már 1-2 kilométeres. Egy autó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett lehet haladni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit, akár ezekről a helyekről van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Gringo Star télen-nyáron nyár dalát dudoráztuk, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána a Maroon 5 indít, majd jön a Makes Me Wonder. És zenem, hogy Freddy is itt lesz, nincsen holnap a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, továbbfejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskolakezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is már a hátunk mögött van, úgyhogy a nagy lendület visz minket tovább. Feltéve, hogy a hétvégén kipihentük magunkat. Szóval Anastasia besegít egy kicsit, jön a Feed My News, de esetleg akik még mondjuk úgy, hogy fáradtabbak így hétfőn, mint mondjuk a múlt pénteken, nekik érkezik a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Töltsük együtt a hétfő délután.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenéke. A mai téma nyelvtanulás, főként a felnőttként való nyelvtanulás. Ki hogy áll ezzel, ki milyen nyelveken beszél? Azt írja Kata, magyarul és angolul beszélek, németből még megértek ezt-azt. Most 31 évesen elkezdtem olaszul tanulni, mert annyira beleszerettem Olaszországban. Szerintem felnőttként nehezebb, de sokkal tudatosabban tanul az ember. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Balázs, nekem az angol a munkám miatt alap, de tavaly belevágtam a spanyolba. Mindig azt mondtam, hogy egyszer megtanulom, most végre eljött az ideje, napi 15-20 percet gyakorlok, és meglepően sokat számít. Imádom a spanyolt. Nekem is szerintem az lesz a következő 0620. Na most úgy beszélek, mintha legalább 5 nyelven beszélnék, de hogy nagyon szívesen megtanulnám a spanyolt. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még egyébként akár a tippek is a felnőttkori nyelvtanulás, az szerintem mindannyiunknak jól jönne. Ha már egyébként tippek, én nagyon sokat nézem különböző nyelveken a filmeket, sorozatokat, vagy amikor az angolt tanultam, akkor angol nyelven néztem, hallgattam mindent, például dalokat, és imádtam őket. Tupac, California Love, ez érkezik a folytatásban, akár ezzel is lehet egy kicsit gyakorolni. 95-be ugrunk vissza az időbe.

0: Best FM, a legjobb zenék, mi újság az utakon, már nézem is az infókat. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódásra kell készülni. A 81-es főúton Töltés Tava és Pér között egy autó és egy kis teherautó ütközött a 73-as kilométernél, váltakozó irányba halad a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is torlódás van a 28-as és a 45-ös kilométerek között. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, a folytatásban is számítok önökre. Ha van információjuk az utakra, küldjék el, vagy hívjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A görögdinnye a kedvencünk. Újabb lezárások és terelések. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
2: Több helyen folytatódik az útfelújítás Egerben, ezért ezen a héten újabb lezárásokra és terelésekre kell számítani. A város közösségi oldalán arról számoltak be, hogy a 25-ös főúton a Tesco, Obi és a Felsőtárkányi csomópont között ma előkészítő munkákat végeznek, kedden és szerdán pedig aszfaltoznak. Szerdától a Cifrakapu utca és a Kővágó tér között is dolgoznak, ami újabb csomóponti lezárásokkal jár. A Volántelep és a Fadrusz utca között szintén folytatódik a felújítás, később pedig a Vincellér iskola utca térségében is munkához látnak. Közben Noszva és Egerszalók felé már a befejezéshez közeledik a kivitelezés. A 25-ös Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. A következő 3 órában csak is Egerről lesz szó. Bármilyen információjuk van, 0620 355 65 55-ös írjanak, vagy hívjanak. Kezdünk. Itt van elsőként ebben az órában Taylor Swift.
0: 100,7 Best

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenéjék. Jelen pillanatban 27 fokot mutatnak a hőmérők, a hivatalos hőmérők. Itt Egerben egész héten 30 fok alatt maradunk. Aztán, hogy mit hoz a jövő hét, mert olvastam már én is olyan oldalt, hogy új jövő héten megint 30 fok fölött, lehet, hogy elérjük a 40 fokot, azért ennyire nem menjünk már még előre, meg ne olvasgassunk, elég, ha én elolvasom, mert úgy meglepett ez a történet, nem kell ilyeneket olvasgatni, egy 3-4 nappal előre tudják megmondani azt, hogy vajon mi fog történni. Ennek az esélye is tényleg egy ilyen 50-70% körüli. Látják, hogy milyen szél van most is jelen pillanatban kint. Nincs riasztásunk, tehát azért nem erős, meg nem viharos szél, de van légmozgás. Amikor légmozgás van, akkor pedig jönnek, mennek a felhők itt a Kárpát-medencében. Az előbb még itt esett, utána ott esik majd. Ma egyébként csapadékra nem kell számítani. Az ország nyugati részén, ezen belül is a nyugati-nyugati részén esik az eső, kint is van a citromsárga riasztás, legközelebb csütörtökön lesznek olyan vármegyék, ahol már felhívták a figyelmet arra, hogy sok csapadék eshet, villámlással, mely dörgéssel érkezhet mindez, itt nálunk heves vármegyében ilyen nincsen még, és akkor tegyük hozzá. Front sincs, viszont lehet, hogy valaki érzi még a távozó frontot, ez pedig az a hideg front, amely hozta magával ezt az időjárást. Alapvetően napos, meleg nyári időnk van, többeknek ez is megterhelő, a 27 fok, bágyattabbak, tompábbak lehetünk a kelleténél, csökkenhet a reflexidő, vérnyomás problémák előfordulhatnak, keringési panaszok, és a fejfájás, ami akár migrén formájában is jöhet, de annyira nem megterhelő ez a nap orvos-meteorológiailag. A szelesebb tájakon pedig ugyancsak fokozódhatnak a fejfájásos panaszunk, ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak lehetünk a kelleténél. Ezt viszont már a szél okozza. Tehát ma délután csapadékkal nem számolunk. Gyorsan ráfrissítek még itt az oldalra. Várjanak egy pillanatot, megnézem. Igaz, hogy szél, és ilyenek előfordul. A legfrissebbek szerint nem kell csapadékkal számolnunk. Szép kis napsütéssel búcsúzunk a mai naptól is. Jön Zséda, előtte pedig íme a Soul Searcher, ez már a Can't Get Enough, itt a 100,7 héten. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, egri születésnaposok, névnaposok érkeznek nem sokára.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ma van a Hold napja, és akkor eljutottunk oda, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap. Július 20-a van, és hogy miért a mai nap a Hold napja. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy első ízben lépett ember a Hold felszínére. Alig néhány órával 1969. július 20-ai leszállás után Neil Armstrong az első ember, aki földön kívüli égi testre tette a lábát, kilépett a Holdra, ekkor hangzott el a nevezetes mondat, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Ma van tehát a Hold napja, és ma van a kéményseprők napja is. Erről is híres július 20-a. Fő-fő névnaposok az Illések és a Margaréták, de vannak még olyan névnapok, amelyek nem minden naptárban szerepelnek, pedig ünnepelhetnek ők is. Aurél, Eliana, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Folkus, Jeromos, Margarét, Margarita, Margit, Marinella, Marinetta és Soraya nevű kedves hallgatóinknak is nagy-nagy ölelés. Vissza a fő-fő névnaposokra, a Margaréta, az eredetét nézve latin eredetű, a jelentése Margarita, egyenlő gyöngy, virágnévként Margit virág, a tengerlánya, világosság gyermeke, ezt is jelenti a név. Mindennel, mindenkivel ellenkeznek, és éppen ebből az állandó feszültségből képesek megalkotni a legtökéletesebb egységet. Erős a fantáziájuk, ugyanakkor meglehetősen gyakorlatiasak az élet minden területén. A legfontosabb céljuk a világ jobbá tétele. Ezt mondja a Margarétákról a számmisztika, vagy ezt mondja, hogyha elemezzük a nevet. És itt vannak az Illések, nem csak keresztnévként, vezetéknévként is használatos Magyarországon, héber eredetű, Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jáve, az én Istenem. A legnagyobb feladatuknak a család koordinálását tartják, minden mást annak boldogulása érdekében tesznek. Fontos számukra az anyagi biztonság, mondja a numerológia. A kutyusok közül az Unkász és a Zeus nevűek, a cicák közül a Mörci és a Zeus nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degúk közül pedig a Sziporka nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse a kis kedvenceinket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, itt a nagykönyv, hogy vajon mi jellemző azokra a rákokra, akik július 20-án látták meg a napvilágot. Az erényei közé tartozik, hogy kalandozó emberek, a hibáik, hogy nagyon-nagyon csökönyösek. Az egészségi állapotuknál vastagbél, gyulladás, szédülés, amelyeket felhoz a nagykönyv. A munkarovatban az áll, hogy kiválóak, zenésznek, tehát a zene minden mennyiségben, írónak, vagy éppen feltalálónak. Ez is itt van a nagykönyvben. És akkor jöjjenek név szerint a születésnaposok. Én csak azokról tudok, akikre felhívják a figyelmet, és remélem, hogy így teszik ezt majd a holnapi napra is, meg azután. 06-2355-6555-ös az elérhetőségünk. Lázár Leventét Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Remélem, hogy a rendőrkapitányságon már valami buli kialakult, vagy legalábbis szabad nekik vajon ilyet, úgyhogy Lázár Levit Isten éltesse nagyon sokáig. Kosik Marikának is nagy-nagy pusszantás, ő ugye az egyik leghíresebb vöröskeresztesünk innen Hevesvár megyéből. Ma van a születésnapja Nagy Adriánnak is, neki is minden szépet és jót. Szabó Gábornak is jó egészséget kívánunk. Szerintem az Answerbaunál már kialakult egyfajta buli, ha nem, akkor itt az idő. Gabikán, pusszantás neked. Ma van Barócsi Zolinak is a születésnapja. Zolikán, minden szépet és jót kívánok. Ma van Barta Krisztiánnak is a születésnapja. Neki is nagyon-nagyon jó egészséget, hogyha valaki a Ford felé jár, akkor ott húzogassa meg a kis fülét. Ha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Jön a Backstreet Boys itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik szeptember 12-éig, minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belváros séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik talán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Folytatódik a bőrrák szűrés program. Lakást kapnak az egri tűz károsultjai. Két szervál érkezett a gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
2: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szervál kapott végleges otthont a gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy őszelejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Hogyha van információjuk Eger útjairól, a környék útjairól, ami másoknak is jól jöhet, és tényleg fontos, akkor hívjanak, vagy írjanak. Addig is jönnek a dalok, itt van elsőként DJ Khaled és Rihanna.
0: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

16 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Óvatosan közlekedjenek, Andornak táján van egy sebességmérés, 0-20-355-65-55-ös, hogyha információik vannak az utakról. 5 autó is ütközött a hétvégén, Szarvaskő és Bélapátfalva között, erről is kérdezem majd Autómentős Ferikét, de zenéjünk, itt van Coolio.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és ami a legfontosabb, hogy balesetmenteset rengetegen vannak Eger útjain, de hogy mégis mi történt itt a hétvégén, mi történt velünk a mai napon, autómentős Ferikénk van a vonalban, aki hozza további részleteket. Szia, Ferike!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Sajnos nem tudok neked jó híreket hozni. Hétvégén ilyen szarvas kimeg Béapád közt azt mondja, hogy 3-5 autó tört összesen össze. Személysérüléssel járó balesetekről beszélünk. Mindenhol a mentőszolgálat munkatársai kint voltak és ellátták a sérülteket, illetve kórházat szállították őket el látás céljából. Aztán mai nap úgy folytatnám, hogy a Mátyás Király út bevezetője, ami keresen felül, hogy megérkezünk, ott mindenki úgymond dobja el a cseppfaját, ami van. Elkezdték kihelyezni a táblákat, külső sávot elkezdik zárni, és a dugó kezd ott is kialakulni, illetve szánom bánom bűneimet be kell vallanom egy kedves hölgyre, ilyen 3-4 magasságába ráhoztam a szívén fraktust vezetés közben, ment előttem szegényke, piros lámpánál megállt, én kiszálltam, bekopogtottam hozzá, hogy halló, szia, és kihagyottam neki a tükröket, mondtam neki, hogy itt lehet, hogy többet fog látni, mint ahogy be vannak hajtva. Szegényke úgy megijedt, így kérek tőle elnézést. Semmi rossz szándék nem volt benne.
0: Te segítesz még így random segítséget is adsz embereknek, amikor nem látnak hátrafelé, hogy vajon mi történhetett, ugye nem nincs kihajtva. Az egész hétvége szerintem, és elvitte a sót az az emberke. Én azt se tudom, hogy ez most fiatal volt, idős volt, vagy ki volt, aki az M3-as bevezetőjén rollerezett a 100 km per órával haladó autósok között. Öngyilkos. Azt akartam mondani, hogy ha röviden, tömören össze kellene foglalnod, akkor azt hiszem, hogy most mindent elmondtál. De ilyet nem szabad, igaz? Tehát nem megyünk főútra, nem megyünk autóútra és autópályára ilyennel. Ha jól tudom, ez... hogy nézzünk utána.
1: Nem szabad, egyáltalán, hogy a press se engedi meg, hogy menjünk hivatalosan, meg azért gondolkozunk már egy kicsikét, hogy másnak is mit okozunk ezzel, hogy ott száguldozunk, későn vesznek észre, nem tudnak kikerülni minket, vagy bármi ehhez hasonló dolog. Ott elesünk egy ekkora tempónál, az esélytelen, hogyha a mellettünk, mögöttünk oldalt érkező jármű, azt ki tudja védeni itt a balesetet. Azért mondtam, ez egyértelmű öngyilkos volt.
0: Eszembe jutott egy dolog, ezt még nem is meséltem neked, de gyorsan elmondom, mert tudom, hogy sietned kell, és ez nem a vicces része. Én beszéltem olyannal, aki ütött el Bicajost, és a Bicajos felkenődött a szélvédőre. Most nem megyek bele a részletekbe, de ő elmondta, hogy mi volt a szélvédőn, és hogy volt a szélvédőn. Soha nem tudta feldolgozni, és többet nem ült autóba.
1: Igen.
0: Igazán odafigyelhetnénk másokra is.
1: És finoman fogalmaztál.
0: És ez finom volt, igen. Holnap nem leszek finom. Ferikém, nagyon szépen köszönjük, puszilunk, jó munkát kívánunk neked.
1: Kellemes napot is, balesetmentesek, kiadtok.
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, tényleg küldjék nekünk. Jön Justin Timberlake és Timbaland itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik szeptember 12-éig, minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belváros séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik netalántán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Nem változik a nyitvatartás az Egri polgármesteri hivatalban. Vízhiány várható Eger több utcájában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított össze is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
4: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
3: Változatlanul fogadja az ügyfeleket az Egri polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. A vagyongazdálkodási iroda lakásügyi ügyintézése ettől eltérő rendszerint hétfőn, kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket. Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantásfenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétfő délután mindenkinek, balesetmenteset, Roli Csek Judit vagyok. Van egy sebességmérés Andornak tája bel területén, az előző órában is említettük, hogyha bármilyen infójuk van, 0620-355-65-55-ös kezdünk, elsőként Pinkel.
0: 100,7 Best FM.

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Kellemes hőmérséklete van tavainknak, a Tisza vizének hőmérséklete a Tisza tónál például 27 Celsius fokos, viszont fontos, hogy van egy elsőfokú figyelmeztetés jelenleg. Mark Ronson és Bruno Mars a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenes házelnököt választott a parlament. Andy Burnham az Egyesült Királyság új kormányfője. A napsütés mellett felhőket is ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztotta az ideiglenes házelnököt a parlament. Az alaptörvény módosítása alapján ma megszűnt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az államfői teendőket pedig egyelőre az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes vette át. Őt is helyettesíteni kell, Hallerné Nagy Anikót, a parlament egyik alelnökét javasolta, a képviselők pedig ezt meg is szavazták. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi például tegnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos például az elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, 2 szapozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Lehet volt egy picit szusszalni, úgy durván 2 évet, ha jól számolom, és akkor 28-ban majd kapjuk megint töményen a sportot. Foci EB, meg olimpia. De ránk az sem lesz hatással, mármint olyan szempontból, hogy jöhet itt minden, bármilyen sportrendezvény. Hétfőn, nálunk hétfő van, és a hétfő a Besten, a Night Shiftben, akkor az Classic House jelent 120 percen keresztül. Úgyhogy indítjuk a hétfő estét, 6-7-ig én Whiteboy 7-től Lauer Christian lemezjátszok mögött.
3: Itt.

0: fiúknál. White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percbe, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval a Classic House Lauer Christiannak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-jéig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csak nem 1/3-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlás tábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pár nappal ezelőtt én valamikor este azt mondtam, hogy szeretném az összes férfi embert köszönteni, akik most éppen nem futballmeccset néznek, hanem annak ellenére velünk vannak. Úgyhogy mondtam, hogy kedves István és Laci, sziasztok! Na, úgyhogy vége van a futballvilágbajnokságnak, minden visszatért a régi kerékvágásba, de ez se igaz, mert mi el se hagytuk ezt a kerékvágást. Nálunk ugyanúgy mindegy, hogy kijátszott kivel, negyed döntő, csoportmeccs, hétfő, akkor Classic House.
3: Így van.
2: 6-8-ig, úgyhogy ez nem változik most sem. Lauer Krisztián mostantól a lemezjátszók mögött egészen 8-ig.
0: Hey. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Adósok vagyunk egy nagy adag elérhetőséggel. Régen mondtunk már ilyet, úgyhogy akkor légy oly kedves.
3: A mixeket megtaláljátok a www.mixcloud.com/DJLauer, illetve a Lauer & Kanard oldalakon.
2: Illetve még, mert hogy van nektek egy
3: SoundCloud oldalon is, az pedig a soundcloud.com/DJLauer.

0: Cuccuknál Lauer.
1: Hú, reménykedtem az utolsó pillanatig valami csodában, isteni gondviselésben, hogy mégiscsak esetleg véletlenül el tudunk jutni a Brightoni Fatboy Slim bulira. Ugye tegnapra volt nekünk jegyünk vasárnapra, de hát itt vagyok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok ott, nem igen. Aludtam ott, úgyhogy itt vagyok. Én önvédelem...
2: Nagyon szomorú, de tényleg.
1: Ez az, de figyelj be, most már nekem gyakorlatom, ez most már másfél éve nyomjuk, hogy megveszem a jegyeket, és aztán így egy nappal előtte kénytelen vagyok eladni, mert tudjuk, nem tudunk kijutni. Önvédelemből még nem mertem fölmenni a YouTube-ra és megnézni bármelyik,
2: a négy csak napot, bármelyik.
1: Igen, tehát, hogy felnőtt férfi embert zokogni, látni, ez nem mindig olyan szép látvány, úgyhogy senkit nem akartam ezzel terhelni. Mindegy. Fel nem tudja. Egyébként én abban reménykedem, mert hogy ugye 2001-ben volt a legeslegelső Big Beach Boutique,
2: igen.
1: Ami nagyot ment.
2: Á, óriás legenda.
1: Ami nagyot ment, ez a 2002-es, képzeld el. Tehát, hogy az volt az a negyedmilliós.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez az elsőnek volt a 25 éves évfordulója. Úgyhogy remélem, hogy a Fatboy Slim úgy gondolja, hogy azért azt a nagyot is meg kéne ünnepelni jövőre.
2: Igen.
1: És akkor most már tényleg nem tudom, gyerekeket majd becsempészem.
2: Azt egyébként tényleg nem szabadna kihagyni.
1: Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt értem én, hogy közel vannak egymáshoz ezek az évfordulók, de azért kedves Norman, ha hallasz minket, légy szív. Kösz.
2: Köszi.

0: És ugye mondtam az előző órában, de hát azért mondjuk el ebben a 60 percben, és anyukámnak nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Isten értesse sokáig.
0: Kedves mama, a Vágyboly mama ma ünnepel. Úgyhogy mi meg ünnepeljünk, akkor még a héten még egyet, jó, hogy áldozunk már egy picit a Classic House oltárán pénteken is, hogyha beleférne.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Egy jó Nácsi Fektrára akkor visszahívlak ezennel.
2: Köszönöm.
0: Van 3 nap, 4 nap pihenőd, és akkor pénteken találkozunk. Megint ezt a mai 60-at megköszönjük szépen.
2: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Lincmeyer Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az esemény nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor most az egy hónapos futball világbajnokság után hagyott űrt magam sem tudnám szebben dalba önteni, mint ahogy ezt teszi a Shapeshifters rögtön az óra legelején. Back to basics, vissza az alapokhoz. Igen, így jönnek az úgymond unalmas futballmentes hétköznapok, de hát azért örüljünk annak, hogy még tart a nyár.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Ezt tefem a legjobb zenék. Hála az égnek, volt szerencsém rengeteg óriási rendezvényen dolgoznom. BL döntő, futball Európa bajnokság, vízes világbajnokság, Forma 1-es futamok. Tudom, hogy hogy megy ez, hogy tévés közvetítés, adásbiztonság, de tényleg, tehát Madonna annyira playbackről nyomja, hogy nem csak a hangja megy felvételről, hanem ő maga is, és az utolsó két sorra begurul egy autóval. Akarunk még erről a tegnapi félidei sorról beszélni? Ugye nem. Jön Madonna, és az American Pie.

Besztepem a legjobb zenék, káromkodást és ígérettételt is jelenthet a Swear. Szó, aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All For One!

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lime-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb, vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Senorita.

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy a B.O.B.-vel és Travis McCoy-jal már jegyzett egy-egy kislemezt. 2010-ben ezen a napon adta ki első önálló kislemezét Bruno Mars, a Just The Way You Are-t, ami az első Grammy-díját jelentette a 16 közül. Ez meg a harmadikat és a negyediket. Jön az Uptown Funk itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést, nem kell etetni, itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az egykor a négy tagú Destiny's Child-ból két tagot gyorsan kipöcköltek, és az ő helyükre érkezett Michelle Williams, és aztán egy rádiós műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy úgy hullanak ki a Destiny's Child tagok a csapatból, mint a versenyzők a Survivor-ből. Hát így született meg ez a dal. Jön a Destiny's Child és a Survivor.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Beszélfem a legjobb zenék, mivel egy Manchester életőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Így lettek ők az M-People. Jön a Moving On Up itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, autósok, figyeljenek rá, hogy holnap a Dózsa-György út, Tököli út és Kerepesi út közé eső szakasz a teljes lezárás alatt lesz este 6 és éjfél között rendezvény miatt.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék, szél és felhő, nagyjából ez határozza meg a következő napok időjárását országszerte mindenhol. Egyszer-kétszer a változatosság kedvéért jön majd egy kis hideg front csütörtökön, magas UVB sugárzás szombaton, illetve vasárnap elszórtan zápor és zivatar, de mondom még egyszer, nagyjából erre tessék készülni. Kevés szél, kevés felhő, 28 fok körüli nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegélyzónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra, Neil Armstrong személyében, és hogyha rajta kívül van még valaki, aki rajong az űrért, meg az űrutazásért, hát az J.K. a Jamiroquai-ból. Ők is jönnek majd a Little L-lel 10 és 11 óra között itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Blast FM, a legjobb zenék, ilyen egyszerű nevű előadók érkeznek a következő percekben, hogy Akon, Vez, Nelly, Ákos. Mondhatnám azt is, hogy Epson, Matt, Funkers, de hát az bonyolult lenne, nem illen ebbe a sorba, úgyhogy csak annyit mondok, hogy EMF, Emails Unbelievable.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Évezd, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenekes, ha már 8 óra magasságában méltatlankodtam a tegnapi futball VB döntő halftime showjával és Madonnával kapcsolatban, akkor azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy viszont a záró ünnepség Post Malone-nal és a most érkező Robbie Williams-szel cserébe egészen rendben volt. Jön a No Regrets itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down-nal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Az előző órában már itt volt Akon, teljesen egyedül, a Lonely-val, mi mással. De most azonban majd Gwen Stefani-val jön, és a The Sweet Escape-el, de rajtuk kívül a mai utolsó 60 percben érkezik még a Black Eyed Peas is a Where is the Love-val, hozza majd a Well Hello a Rakpartot, és a sor legelején a The Course a Breathless.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék, amikor az Üvegtigris 2-ben Cingár azt mondja, hogy ő az igazi, megtaláltam. Erre Csoki csak annyit tud mondani, hogy este elvesztett, Eregere megtalálta. Hát most pont ugyanez fog történni. A Black Eyed Peas nem találja, a Heavy D and the Boys pedig majd megtalálja. Persze, hogy a szerelmet. Where is the love? Rögtön utána pedig Now That We Found Love, itt a Westen, a leg

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safety Mert.

Best FM a legjobb zenek, jól mondja Kelly Rowland, holnap is lesz work, ugyanúgy, mint ma nekem 6-tól éjfélig. A mai night shift ennyi volt, holnap, mivel kedd lesz, hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy a kedd estét, mint minden kedd estét, az elmúlt 4 évben 120 percnyi funky mixen fogunk majd indítani. Jön Kelly Rowland, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.